was happy as a lark. But now

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Retro.hu.
1: A Retronet Rádió.
2: Jó szórakozást!
3: Don't

0: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Utolsó. Utolsó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Utolsó. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem...

Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a B-túlsó itt a popterisztja.hu-n. Sok-sok zene, humor és természetesen újdonságok. És a szokásoknak megfelelően kapcsolódik majd össze az utolsó órában a Rádió Bézs és a popterisztja.hu. Úgy tűnik, hogy vége ért a vénasszonyok nyara. Jönnek a felhők, jön egy kis eső, ami nem árt. És vége a 25 fokoknak. Szerényebb 19-20 fokkal kell majd megelégednünk, ha elvonulnak a felhők. És jön a hidegfront, és annak minden velejárója, amit igazából nem szeretünk. Ez az idő, hogy kitarthatott volna, hogy mondani szoktam még májusig. De nem fog, az biztos. A B-túlsó pedig pontosan 3 órán keresztül tart ki, és amennyivel később kezdünk, a 9 órához viszonyítva annyival tovább tart. Ez így lesz a mai alkalommal is. Mindegy, általában így van ez minden csütörtökön. Jaj! Kezdődjék tehát a B-túlsó. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. We are the music.

Ez volt a legnagyobb slágerük, ez volt a Joyride, és ez volt az elmúlt percekben a Roxette. És már is itt a zászlós ember. A 70-es évek egyik klasszikus nagyslágere, a Bloomingtől szól.

Ez volt a dal, egy fantasztikus nagysláger Giorgio Moroder-től, ez volt a Together is Electric Dreams. Cambrood, everything I own.

Pick and the Pieces. Ez volt az Average White Band, bár több daluk és lemezük készült, de tulajdonképpen ez volt a legnagyobb slágerük. Puttarisztja.hu. You've done it all. Steve Harley és a Cockney Rebel. Make me smile.

Nagyjából mindenki tudja, mert hogy tapasztalta, hogy a városnézés a világban sokaknak inkább rohanás, mint pihenés. Zsúfolt utcák, forgalom, építkezések és folyamatos zaj kíséri az utazást. Németországban viszont van egy hely, ahol egészen másképpen gondolkodnak erről. Bad Wörishofenben a nyugalom nem pusztán hangzatos turisztikai ígéret, a város külön szabályokkal védi a csendesebb mindennapokat, amiből az ott élő mindegy 17,500 ember mellett a turisták is profitálnak. A zajvédelemre vonatkozó rendelet új változata 2025. augusztus 1-én lépett hatályba, és a település hosszú távra tervez, egészen pontosan több mint 20 esztendőre. A főszezonban ennél is tovább mennek a nyári építkezésekkel, amit visszafogtak. Az központi úgynevezett gyógyüdülő övezet június 15-e és szeptember 15-e között továbbra is nyári építési tilalomban van érvényben. Ennek célja, hogy a vendégeket ne zavarja folyamatosan építkezési zaj, miközben a parkokban sétálnak, pihennek, vagy egyszerűen csak tovább aludnának reggel. A város külön szabályozza a ház körüli munkálatokat is, és a zenével záró zajt is, így például a hangos kerti gépeket vagy zenejátszó berendezéseket nem lehet bármikor használni. A fürdőváros, ahol pihenésnek komoly hagyománya van bizony, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és még 20 évig maradhat a nyugalom, mint említettem. A mostani rendelet 20 évre szól, vagyis Bad Wörishofenben nem átmeneti intézkedésnek tekintik a csend védelmét. És a Kazi Powell ott fellépett volna, vagy fellépne, egész biztos, hogy nem minden pillanatban dobolhatna olyan hangosan, mint ahogy most nálunk itt a Beatlesban a poptarisja.hu-n. Kazi Powell, Dance with the Devil.

Van, aki mindig mindent megmos, még mielőtt megfőzné, betenné a lábosba. Nos, nagyon sokan csinálják ezt a húsokkal, a csirkékkel is. Nos, a legfrissebb jelentés szerint a nyers csirkehús nem kell megmosni. A nébi szerint a csap alá tartva szétterülhetnek a baktériumok. Ezt ki kell hagyni, hiszen ha berakjuk a forró zsírba, vagy bármibe, ahol meleg van, nagy valószínűsége az összes létező baktérium elpusztul. Marshall Hain. Dancing in the City.

Marshall Hayne, ez volt a Dancing in the City. Jön a hetedik nagy aréna party az arénában, a aréna retro party október 10-én, azaz szombaton. A fellépők CCK, Jason Donovan, Samantha Fox, Rosalla Joy, Ivana Spagna, Dobrádi Ákos, az FLM és Kori a Happy Gangből. Persze gondolom, aki jön és jegye van, kíváncsi a sorrendre, és már is mondom azoknak, akik ott lesznek velem, ott lesznek velünk az arénában a hétvégén, a hetedik nagy retro partim. Nos, Rosalla kezd, Kori jön utána a Happy Gangből, aztán Ivana Spagna, majd a Joy. A Joyt az FLM követi, Samantha Fox jön az FLM után, majd Jason Donovan, mindenki vár rá. Dobrádi Ákos következik Jason Donovan után, nem lesz könnyű dolog, az egészen biztos. És az is biztos, hogy utána, Ákos után megmutatjuk majd, hogy mi lesz a jövő évi nagy-nagy retro partin a 8-on. Fantasztikus nevek és fantasztikus előadók és óriási slágerek a jövő esztendőben is. Minden esetre a sor természetesen Sissy Catch zárja majd.

Annak autósok, akik össze-vissza indexelnek, amikor behajtanak a körforgalomba. Nos, ami a legfontosabb, behajtáskor nem kell irányjelzést adni. Tehát bemegyek a körforgalomba nyugodtan az autómmal, úgy, hogy nem kell jeleznem, hogy én bementem. Kihajtáskor viszont kötelező indexelni, mégpedig jobbra. A kijárat előtt kellő időben, vagyis ha kiszállok a körforgalomban, azt jelezni kell az utánam jövő autósoknak. Ez az Yellow.

Ez volt a Showdown. És az Electric Light Orchestra Jeff Lynne egyik klasszikus szerzeményével. Szerencsi Tamás összefoglalta a Beethoven-só lényegét. Régi klasszikusok és persze újdonságok, amelyek közül jó néhány lehet sok-sok évvel később ismételten régi klasszikus, és persze jönnek az újak is, ahogy ez lenni szokott. Kamionos Zoli írja csodálatos csütörtököt mindenkinek, még itthonról, aztán rakodás és irány ismét Anglia. Hát nem itt van, az biztos, főleg kamionnal nem. Most még kötelező pihenés, az nagyon fontos azoknak, akik a kamiont kormányozzák. Szóval forogjon a sok jó zene, és jöjjön a Beethoven-só, ami már jött. Kovács Tamás kérdezi, szia Laci, volt a 80-as években a Petőfi Rádióban a Póttarisznya. Ez egy éjszakai műsor volt valóban, és ezt nagyon-nagyon szerettem, mert minden más lehetett csinálni, amit általában én nem csináltam a Póttarisznyákban. Lehetett beszélgetni, lehetett különböző témákat hozni, szóval sok minden volt a Póttarisznyában, amit én minden körülmények között nagyon-nagyon kedveltem. Nos, Kovács Tamás érdeklődik, hogy ennek a műsornak a szignálja megvan-e valahol nekem. Hát van egy olyan lemezem, amin rajta vannak ezek a szignálok, ezt meg kellene keresnem, és ha igen, akkor talán rajta van. Szóval nagyon szeretné, összefoglalva a dolgokat, Kovács Tamás, hogyha megtalálom ezt a szignált, akkor játszam le a Beethoven-sóban, mert szívesen meghallgatná. Ígérem, hogy megteszem, ha megtalálom. Nyár van és semmi baj. Sajnos már nincsen nyár. A vénasszonyok nyara is múlik. Úgyhogy a napolajra túl sok szükség nincsen. Ez most egyelőre emlék. Ez az UFO és a napolaj.

6,5 perccel elmúlt 4:11, ez a Beethoven a poptarisja.hu-n. Most pedig jöjjön egy csoda, jöjjön egy olyan dal, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ez nem más, mint a Hallis klasszikusa. The Air That I Breathe, Alan Clark és a Hallis.

0: Ne felejtjük el Graham Nash nevét sem. Ő is a Hollisból indult, és egy csodálatos szóló karrier tudhat maga mögött. Az ő hangszere a gitár volt. Sipos Péter barátom, a Hungária egykori kiváló zenésze Montrealban él, és amikor Graham Nash koncertet adott, elment, és elvitte ezt a bizonyos lemezt, amit most játszottam, a How is the Air That I Breathe című dalát, Graham Nashnek, hogy írja alá. Graham Nash majdnem sírva fakadt a gyönyörűségtől. Beszélgettek, és Péter megkérdezte tőle, hogy mindenki összeáll, és mindenki valamit csinál, ti is meglehetnétek tulajdonképpen, és a How is-ról semmi, de semmi hír. Graham Nash egy nagyon érdekes dolgot mondott, annyit, hogy azért nem, mert Ellen Clarknak elment a hangja, és ő énekelni szeretett mindig, ő nem szeretne tátogni, nem szereti a playbacket, nem is ismeri jószerivel, és miután nincsen hangja, ebből adódóan nincsen Hollis.
1: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n.
2: Hey man.
3: Hey man,
2: watch out! It's a woodpecker from space!
0: As a woodpecker from space. Asia Video Kids.

Ez volt a Woodpeckers from Space, és ez volt a Video Kids. Sztárok! A poptarisznya.hu.

Chinese Radio. Ez volt a London Boys. Mary Hopkins dala ez a Dolly Rolltól. Ábrándos szép napok.

0: Ábrán, de szép napok! Ez volt a Doliról. Most pedig jöjjön egy kis humor. Először Garas Dezső, akiről mindig az jut az eszembe, hogy annak idején Pasaréten a Pénzügyőr pálya mellett található étteremben milyen sokszor ebédeltünk együtt. Felejthetetlen pillanatok voltak azok, amikor Dezső mesélt erről és arról, és mindig volt mesélhetnék-e, és mindig borzasztó klassz dolgokat mondott. Most ő következik, a jelenet címe Forgatókönyv.
1: Forgatókönyv. Főcím, taps, a közönség örül. Fátkocsin betolják a showment. Neki támasztják egy görög oszlophoz, aki a közönség ovációja közben elteszi az oszlopot. Ezután hangulatkeltésnek színpadra lép a Nobel-díjas fizika professzor, aki letolt nadrággal, orrára erősített gyufás dobozzal szögdécselve leveri a mennyezetről a lelógó csípős kolbászokat. Taps! A közönség örül. Utána a helyi pávakör hegedű virtuóza, a 94 esztendős paganéni eljátsza második világháborús emlékeit. 13 Fjodor van a szoknyámon cím. Majd a pávakör másik híressége, a 85 éves ifjabb Dujaevszki Sándor, művész nevén Csikar. A közönség ovációja közben megeszik 4 tányér prézlis karfiolt, majd mélyen meghajol és oroszosan guggolva elfújja a Szabad szél című nótát. Utána kicsi részegen lesötétített ablakokkal a színpadra gördül Tömény Rózsef, a híres magyar róka énekes. Utána színpadtakarítás. Taps, a közönség örül. Vetélkedő. A Triumph gyár szponzorálásában megmérkőzik a Dunavarsány és Vácrátot női csapata. Aki több mellett tud eltolni talicskán a takarmányboltig, az nyer. Utána a versenyzők 3 csoportra oszlanak. Az északiak, a déliek és a délelőttiek. Táncdalok következnek. Előadja Kis János, táncdal énekes. Kísér a múlt. Számának címe Szívom a fogam, a macskaköves fogam. Utána a műsorvezető hosszan benyúl a nadrágjába, és annak tartalmáról humorosan tájékoztatja a nézőt. Külföldi vendég a színen. A műsorvezető szinkrontolmács segítségével beszélget Herr Frau-val, volt NDK-s úszónővel, aki 1988-ban hosszában átúszta Váci utcát, majd döngő léptekkel bement az Anna Presszó férfi toalettjébe. Utána, hogy megmutassa, hogy még ma is milyen erős, a fogával elhúz egy telepakolt kétkerekű kamiont. Népi hangszerek bemutatása a képernyőn. Vendégünk lesz Pusztai Pali bácsi, aki a természet által megkeményedett zoknikon szilofonozik. A szünetben kívánság szerint bárkinek behangolja az okniát. Taps, a közönség örül. Zene. A színpadon sváb dalokat ad elő a népszerű soroksári női trombita szextet. Vezetőjükkel, Lagzi Fannival beszélget riporter. Itt Fanni elmondja, hogy eddig 6 férje volt, és gyerekkora óta trombitál. És minden vágya az, hogy egyszer tuba is legyen a szájában. Taps, a közönség örül. Ezt követi egy érdekes interjú Nagy Péter alezredessel, kinek sajnálatos módon az egyik nyári hadgyakorlaton mindkét lábát elvitte az adóhatóság. Riport a világ legkisebb törpéjével, akinek a legnagyobb mogyoróbotja van. Elmondja. Erre támaszkodik, de tavasszal mindig elájul, mert amikor a mogyoróbot rügyezni kezd, akkor neki az összes vér kimegy a fejébe. Taps! A közönség örül. A műsorvezetőt ólomcipőben, smokingostul bedobják egy színültiktett medencébe, mi alatt énekel. Micsoda nagyszerű dolog, amikor víz alatt iszok. Majd a vízből kihúzzák, és kicsi elázva bejelenti a műsor végét. Kes nézőnk, műsor időnk lejárt, remélem jól szórakoztak. Ne felejtsétek el. Sókolom, minden második héten boa.
0: A következő jelenet két előadója, Kern András és Szombati Gyula. A jelenet címe Sorozás.
2: Te is?
3: Én ugyan nem. Engem föl fognak menteni. Legrosszabb esetben szakszolgálat.
2: Ugyan már itt mindenki alkalmas. Egy haverom 20 dioptriás szemüveggel jött be. Ráadásul még szédült is. Alkalmasnak találták, mert szegénynek váratlanul megszűnt a szédülése.
3: Mitől szűnt meg?
2: Levetették vele a szemüveget.
3: Hát, ócskatrük. Valami igazi betegséget kell produkálni. Az unokabátyám fél évig tanulmányozta az elmebaj különböző tüneteit. Ki gyakorolta, nem is vitték el katonának.
2: Na, hát ez strapás lehetett.
3: De, egészen belejött, ma már kimondottan közveszélyes.
2: Nem, ez nem éri meg. Olyan betegség kell, ami aztán elmúlik. Koplalni kell. Ha lefogysz 40 kilóra, nincs az a katonaorvos, aki alkalmasnak találna. Próbáltam. Egy hónapig nem ettem más, csak füvet.
3: Sikerült lefogyni?
2: Természetesen. Már csak 110 kiló volt. Akkor kiszámítottam, hogy még 3 év, és minden rendben lesz.
3: Csak nehogy elmondod oda bent, mert akkor rögtön bevisznek, és te leszel az új biológiai csodafegyver, aki az ellenséges országot lelegeli.
2: Már régen abba hagytam a koplalást, jobb ötletem támadt.
3: Micsoda?
2: Kréta.
3: Milyen kréta?
2: Közönséges iskola kréta. Biztos módszer. Megeszel egy dobozzal, felmegy a lázad, elsápadsz, remegni kezdesz.
3: Hiszen te nem vagy sápad, kimondottan olyan lilás, piros a színes.
2: Nem kaptam más, csak színes kréta.
3: Akkor bevisznek.
2: Hát talán jobb is lenne. Legalább kitanulnék a hadseregben valamilyen szakmát.
3: Milyen szakmát?
2: Kukoricatörő szakmát. Krumpliszedő szakmát. Esetleg útépítő. Úgyis azt kell oda bent csinálni, mert a civilek nem szeretnek dolgozni.
3: Biztos vagyok benne, de ettől függetlenül semmi kedvem bevonulni. Fiatalságom legszebb éveit munkára fecséreljem. Hát inkább fizetem a katonaadót.
2: Hogy akarod megúszni? Milyen betegséget választottál?
4: Politikát.
2: Az milyen betegség?
3: Egészen új, én találtam ki. Ide figyelj. Egyfolytában a teljes leszerelésről tárgyalnak.
4: Kezdjék velem.
3: Képzeld el, az újságok címoldalon hoznák a fényképemet.
4: Micsoda nemzetközi visszhangon lenne.
3: A szuperegészséges szuperújoncot kiszuperálták. Nagy lépés lenne ez a béketárgyalások menetében.
2: És gondolod, hogy bedőlnek ennek a marhaság?
3: Igazad van. Semmi értelme. Kössünk inkább szövetséget. Mondjuk azt, hogy mi olyan szexuális izék vagyunk. Úgy értem, hogy férj és feleség. Na, szóval én...
2: Megőrültél?
3: Komolyan, hát egyszerű az egész, bemész, és mindössze annyit kész, hogy egy alakulatba helyezzenek a férjeddel. 7 szentség, hogy kirúgnak mindkettőt.
2: De ki hiszi ezt el? 3 gyerekem van.
3: Majd azt mondjuk, hogy tőlem. A lényeg az, hogy átéld a szerepedet, csábosan mosolyog, és időnként kacsincs rá a katonaorvosra.
2: Szó sem lehet róla. Vedd tudomásul, hogy nem veszek részt semmiféle disznóságban.
3: Valamit csak ki kell találni, mert azt mondod, hogy makkegészséges vagy, el se hiszik. Sorozáson olyan még soha se volt. Legalább egy lúttalpat be kell vallanunk, különben alkalmatlannak nyilvánítanak, és akkor lőttek az egésznek.
2: Én tényleg beteg vagyok. Általános testi gyengeségem van.
3: De talán én olyan egészséges vagyok. Hát alig állok a lábamon, ájulás környékhez.
2: Nekem szervi szívbajom van.
3: Kinek nincs? Hát én most jöttem ki a kórházból.
2: Én ki se jöttem. Úgy hoztak ide.
3: Hát én már valósággal haldokoltam.
2: Ha, én boncolás közben kaptam meg a behívómat. És sietek is vissza, hogy be tudják fejezni.
5: Beto Show.
0: A humor után most jöjjenek az újak egészen addig, amíg nem kapcsolódik össze a Rádió Bézs a popterisnya.hu-val. Ez a Purple Disco Machine. És a Test My Luck.

Drang János írja, sziasztok, a rakodás és reggeli közben itt Németországban is jól esik a hazai hangokat hallani. Ma is kiváló zenéket hoztál, Laci. A múlt heti náthás kicsit torokfájós hét után, ami szintén már az ősz velejárója, szóval újra itt vagyok és élvezem a zene gyógyító erejét. Jó gurit, aki úton van, jó pihenés annak, aki olyan szerencsés, hogy otthon hallgatja a Beethoven-t, ahol jelen pillanatban újdonságok forognak,

Két Arena Retro Party is itt volt Fancy az elmúlt években. Polgári nevén Manfred Elejő Szekét, német italo diszkó énekes, dalszerző és producer, és a mai napig rendkívül aktív, hogy mennyire. Itt a példa az új albumának egyik dalával. Ez a One Last Time és Fancy.

It was fancy. Hey, ciao. One last time. Egy magyar formáció, a Kőbányai zenei stúdióban találkoztak a tagok. A nevük Moszkva tér. Itt az új dal, Amerikai Zoli.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétóth Lászlóval.
1: A MAD együttes egyik nagy slágerébe köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Oh boy! Ez a MAD.

0: Ez volt a Dóboly, és ez volt a Mad. A Pipkins következik. A Pipkins egy angol együttes volt, nagyon rövid életű. A nagy slágerük az egyetlen egy, a Gimme That Ding, amely ott volt a brit kislemezlistán, a 6. helyen, Kanadában 7. volt, és az amerikai Billboard 600-as listán is ott volt a 9. helyen. Jön tehát most a Pipkins.
1: Right, that's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing.
0: Ez a Gimme That Ding.

Ez volt a Pipkins és a Gimme the Ding. A Pipkins után pedig jön a Racy. Egy angol poprock együttes volt, amelyet 1976-ban alapítottak. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején jó néhány nagyslágerik volt, a legnagyobb talán ez a dal. Ez a Lay Your Love on Me. És a Racy.

Jesse Green. Hú, de nagy sláger volt ez a dal is. 1976-ban ez a Nice and Slow.

Jesse Green nagy sikere után egy újabb nagy-nagy sláger következik a 70-es évek végéről. Ez a Pilot Kanadából, a dal címe January.

Barry Blue, ez volt a Do You Wanna Dance? Ah, yeah. És ez már az FLM klasszikusa. Rólad álmodom. Császár előd és Hopfer Dani. Ez az FLM.

FLM. Hogy miért FLM az FLM? Hát megkérdeztem Császár előttől, meg Hoffer Danitól is, de azt mondta, hogy azokban az években, amikor az együttes alakult, a három betűs nevek voltak a népszerűek, mondta az ATB-t, és persze lehetne sorolni, mondom, akkor miért nem hívtátok BTL-nek? Nekem a sokkal jobban tetszene. Már nincs lehetőség a névváltoztatásra, mondta erre előd. Pedig megtenné szívesen. Ez már a Happy Gang. Ez a fiatal szerelem.

A fiatal szerelem, vagyis a Happy Gang után jön a Beatles. Harrison egyik klasszikusa, Here Comes the Sun.

0: Ez volt a Beatles, és ez volt a Here Comes the Sun. Együtt a Rádió Bézs és a popterisja.hu.
1: Ez a Beatles Show.
2: A mikrofonnál Beatles László.
0: Engelbert Humperdinck. After the Lovin'.

0: hangszeren is játszott, na meg énekelt. A hangszere a basszusgitár volt.
1: Welcome to the dive.
0: Suzy Quattro. Ez a David Gedrive.

A Devil Get Drive és Suzy Quattro után Ádám és Éva következik. A szoknya rajtam marad.

A szoknya rajtam marad. Ez volt az elmúlt percekben Ádám és Éva, persze, hogy a Neotomból. És ez már a bikini. Ezt nem tudom másképp elmondani.

Donna Summer és az I Feel Love után. Egy nagyon-nagyon ritkán hallható Shadows sláger következik. Ez a Cavatina. És a Shadows.

Talán a világ egyik legjobb gitárosa Hank Mervyn beszél a hangszer a kezében. Ez volt a Cavatina, és ez volt a Shadows. És ez már a Blondie. Heart of Glass.

0: Debbie Harry, ő volt a szürke bandában, ez volt a Blondie, ez volt a Heart of Glass.
1: Ez volt a Beethoven Show Beethoven Lászlóval, a poptarisja.hu és a Rádió Bécs közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
2: Stranded at the drive-in, branded.
0: Búcsú a Bécs hallgatóitól, egy hét múlva ismét együtt a Rádió Bécs és a poptarisja.hu. Az utolsó dal John Travoltáé, ez a Sunday.

0: mai nappal leül a hőmérséklet, és a holnapi nap folyamán már csak 18 fokra számíthatunk. A hétvége is hűvöses lesz, legalábbis a 24-25 fokhoz képest, de a 15 fokot azért eléri, és remélem az önök kedve is marad, és hallgatják a továbbiakban is majd a poptarisznya.hu-t. A B-tósó ezennel és azonnal, hölgyek, surak, szép lányok, véget ért, de nem örökre, csak egy hétre. Egy hét múlva a szokott időben ismét jelentkezünk. Hallgassák a hétvége programjait, hiszen remek zenék, remek előadók és remek élő adások várják önöket. Úgyhogy szórakozzanak továbbra is nagyon jól, amikor hallgatják a poptarisznya.hu-t. Én remélem, mai napon is mindenki jól érezte magát. Ennek jegyében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő.
1: A viszonthallásra!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Bye-bye!
3: Bye-bye!
2: Arrivederci!
3: Arrivederci!
2: Auf Wiedersehen!
3: Auf Wiedersehen!
2: Adios!
3: Adios!
2: Au revoir!
3: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Szereti a podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtarisznya.hu.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words!

0: Toptarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Yes.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire.

0: egy korábbi... Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Yes, maybe, perhaps, yes.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: hungarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. I am the god of hellfire and I bring

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: you love me, when you kiss, when you love, when you touch me, touch when you kiss me.
1: Pop Tarisnya.hu.
2: Ez egy újabb sláger.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.hu/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!
2: The name of the game.
3: Football!
2: The name of the game.
3: Football!
2: The name of the game.
3: Football!
2: The name of

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

got me.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: I'm not worried.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
0: Egy új

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.